pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga veta, mida vueltas komo.